0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: This is

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. But now the dope.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Like no other. Flawless.

0: Trust FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hamarosan az összes medencéjével várja a vendégeket az Egri strand. Koncert közben élesztették újra az énekesnőt, új módszerek a daganatos betegek fájdalomcsillapítására. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. A nyári szezonra kinyitnak az Egri strand, eddig még zárva tartó medencéi, írja a Heol. Az elmúlt hetekben sok helyi lakost foglalkoztatott a közösségi oldalakon, hogy az érsekkert melletti fürdő egyes részei még üresen állnak. A létesítmény tájékoztatása szerint az egyik kénes termálvizes medence karbantartás miatt tart zárva a napokban, de a jövő hét elejétől már újra fogadja a vendégeket. Addig a látogatók a fedett részben található melegvizes medencét használhatják. A csúszda medence, a gyermek élmény medence, a baba medence és a verseny medence szintén nem működik még a helyszínen. Ennek oka, hogy ezek a szolgáltatások csak szezonálisan érhetők el a fürdőzőknek. A szakemberek a tervek szerint a tanév végéhez igazítva közvetlenül az iskola befejeződése után nyitják meg a nagy közönség előtt az összes kinti medencét. A nyári szünet kezdetére így már a teljes kínálat a vendégek rendelkezésére áll majd. Elkészült az új ebrendészeti telep Eger egyik külső utcájában, a város pedig arról számolt be, hogy már a műszaki átadás is megtörtént, ami jelentős előrelépést jelent a helyi állatvédelemben. A beruházásra azért volt szükség, mert a korábbi létesítmény állapota már nem felelt meg a hatósági és a szakmai előírásoknak. A fejlesztést a városvezetés saját forrásból indította el, majd később sikeresen támogatást nyert a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól. A beruházással korszerű vizsgálóhelyiséget, irodát és szociális blokkot alakítottak ki a szakemberek. A területen 15 új kennelt telepítettek, kiépítették azok szennyvízelvezető rendszerét, és ehhez nagyméretű gyűjtőtartályt is elhelyeztek. A teljes körbekerítés és a környezet rendezése mellett egy erősített térbeton burkolat is készült. A korszerűsített Egri telepet az Állatokat Védjük Együtt alapítvány üzemelteti majd, ami a menhely működtetőjeként már évek óta fontos szerepet vállal a kóborállatok gondozásában. Módosítják az Egri Ráczhegy közlekedési rendjét, miután meghallgatták a helyiek véleményét az erre összehívott lakossági fórumon. Az itt élők mindennapjait már évtizedek óta nehezítik a közlekedési gondok, ezért szervezték meg a döntéshozók az újabb egyeztetést. A fórumon világossá vált, hogy a lakosok többsége nem támogatja a szélesebb körülváltoztatásokat, így csupán a Harangláb utca északi irányú egyirányúsításáról határoztak a szakemberek. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a valódi megoldást a Szalapart és Lilium utcák összekötése jelenteni, amihez a városvezetés már vizsgálja a pályázati forrásokat. A korábban elkészült útépítési terveket hamarosan aktualizálják, és amint meg lesz a szükséges pénzügyi háttér, elindulhat a beruházás, ígérik hivatalos oldalukon. Csütörtökön indul a 7. Petkupa környezetvédelmi verseny a Tiszatónál, ami a Hevesvár megyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei folyómentőközpont segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Félbeszakadt egy népszerű együttes koncertje a fővárosban, miután a zenekar énekesnője váratlanul rosszul lett a színpadon. A Lúfia frontembere a Hevesvár megyei közönség előtt is jól ismert Szolnoki Zsófia Sára, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója, nyírja róla a megyei hírlap. A fiatal művész a fellépés elején esett össze, ami miatt a rendezvény helyszín egészségügyi személyzete azonnal a segítségére sietett. Sajtóinformációk szerint újra is kellett éleszteni a helyszínen. Az életmentő beavatkozás után a nőt stabil állapotban adták át az országos mentőszolgálat munkatársainak, akik rohammentővel szállították a legközelebbi kórházba. Az együttes a közösségi oldalán mondott köszönetet a gyors és profi segítségért, miközben a rajongókat arra kérték, hogy küldjenek sok erőt az Egri Egyetemistának a felépüléséhez. Kiharcolta a feljutást a legmagasabb osztályba az Eger férfi kézilabda csapata. Szabó Péter klubvezető a szezonzárón elmondta, hogy a nehéz helyzetből elért siker közös érdem, de a legfelsőbb liga még komolyabb munkát követel meg. A keret átalakítása már zajlik, 5 távozó játékos mellett napokon belül bejelentik az új érkezőket is, írja a Vármegyei Napilap. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta rádiónak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
3: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
2: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek, kisebb és nagyobb falvak, a 30 000 fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
2: Tavaly Eger városa a versenyen a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület külön díját nyerte el. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádióknak Marga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
5: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Nyárias meleg lesz ezekben a napokban hevesben, de a kánikula nem tart sokáig. További részletek az időjárás jelentésben. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hidegfront éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 7-e van vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk ebben az órában az OMC és a How Bizarre, az óra elsője pedig Beyoncé és Sean Paul közöse. Ez a Baby Boy, rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom majd a mai nap reggel témáit, ahol például egy okos nyakörvel is foglalkozunk, ami Kínában terjedt el, és nem is akármilyen állatoknak védi a vadon élő tevékenységeit. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem. Itt lesz velem az OMC csapata, How Bizarre-ral, na meg most az ETV és a

0: Best FM, a legjobb zenék. Az OMC dörzsölte ki a csipát a szemünkből. Ez volt a How Bizarre. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után jön egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek erről. Aztán 8 óra után egy popzenei szenzáció jön, ugyanis hosszú évek után újra együtt a színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent, és végül 9 óra után a sportrovat jön Szoboszlai Dominikkal, ugyanis bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, úgyhogy hozok mindent hamarosan, most pedig egy rövid szünet következik, és utána folytatom a legjobb zenékkel. A hírek után már is indítom Amy Winehouse-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Meghallgatnák a lakókat, módosul a Ráczhegy közlekedése. Idén is vízre szállnak a petkalózok, bolygóbarát ízek az éttermekben. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Módosítják az Egri Ráczhegy közlekedési rendjét, miután meghallgatták a helyiek véleményét az erre összehívott lakossági fórumon. Az itt élők mindennapjait már évtizedek óta nehezítik a közlekedési gondok, ezért szervezték meg a döntéshozók az újabb egyeztetést. A fórumon világossá vált, hogy a lakosok többsége nem támogatja a szélesebb körülváltoztatásokat, így csupán a Harangláb utca északi irányú egyirányúsításáról határoztak a szakemberek. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a valódi megoldást a Szalapart és Lilium utcák összekötése jelenteni, amihez a városvezetés már vizsgálja a pályázati forrásokat. A korábban elkészült útépítési terveket hamarosan aktualizálják, és amint meg lesz a szükséges pénzügyi háttér, elindulhat a beruházás, ígérik hivatalos oldalukon. Csütörtökön indul a 7. Petkupa környezetvédelmi verseny a Tiszatónál, ami a Heves-Vár megyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádióknak Marga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld fenntartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hidegfront éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell

tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Pécsen 27, Dunaújvárosban 27, Szolnokon pedig 29. És a legjobb zenékkel természetesen folytatom. Egészen az óra végéig hozom őket. Itt lesz velem hamarosan a Jamiroquai, a Kéntet Hittel, na meg most Gaggio és a Bessame Mucho.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint egy mesterséges intelligenciával működő okosnyakörv, ami védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és a Lavandarán már biztos, hogy itt lesz velem majd 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkészült Eger új ebrendészeti telepe. Visszatér a sportág hazai élvonalába az egri férfi kézilabda csapat. Indul a zsűrizés a Virágos Magyarország versenyen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Elkészült az új ebrendészeti telep Eger egyik külső utcájában, a város pedig arról számolt be, hogy már a műszaki átadás is megtörtént, ami jelentős előrelépést jelent a helyi állatvédelemben. A fejlesztést a városvezetés saját forrásból indította el, majd később sikeresen támogatást nyert a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól. A beruházással korszerű vizsgálóhelyiséget, irodát és szociális blokkot alakítottak ki a szakemberek. A területen 15 új kennelt telepítettek, kiépítették azok szennyvízelvezető rendszerét, és ehhez nagyméretű gyűjtőtartályt is elhelyeztek. A teljes körbekerítés és a környezet rendezése mellett egy erősített térbeton burkolat is készült. A korszerűsített egri telepet az Állatokat Védjük Együtt alapítvány üzemelteti majd, ami a Menhely működtetőjeként már évek óta fontos szerepet vállal a kóborállatok gondozásában. Kiharcolta a feljutást a legmagasabb osztályba az Eger férfi kézilabda csapata. Szabó Péter klubvezető a szezon zárón elmondta, hogy a nehéz helyzetből elért siker közös érdem, de a legfelsőbb liga még komolyabb munkát követel meg. A keret átalakítása már zajlik, 5 távozó játékos mellett napokon belül bejelentik az új érkezőket is, írja a Vármegyei Napilap. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek, kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Tavaly Eger városa a versenyen a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület külön díját nyerte el. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hidegfront éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hogy hogyan képes segíteni a mesterséges intelligencia és a modern technológia azt, hogy egy kialász szélén álló faj esetleg megálljon vagy visszaforduljon ezen az úton. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Így június 7-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Indulunk a Gorillazzal, ez a Feel Good!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Sasha és az I Feel Lonely, na meg most Sikén és a Lavender Run, ugyanis ezzel megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, Geszti Péter és Péter Fibori közöse volt ez, a Belét szerettem, ez van, szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet után az NSYNC és az I Want Your Back érkezik majd tőlem ide a Bestre.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hamarosan az összes medencéjével várja a vendégeket az Egri strand. Koncert közben élesztették újra az énekesnőt, új módszerek a daganatos betegek fájdalomcsillapítására. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. A nyári szezonra kinyitnak az Egri strand, eddig még zárva tartó medencéi, írja a Heol. A létesítmény tájékoztatása szerint az egyik kénes termálvizes medence karbantartás miatt tart zárva a napokban, de a jövő hét elejétől már újra fogadja a vendégeket. A csúszda medence, a gyermek élmény medence, a baba medence és a verseny medence szintén nem működik még a helyszínen. Ennek oka, hogy ezek a szolgáltatások csak szezonálisan érhetők el a fürdőzőknek. A szakemberek a tervek szerint a tanév végéhez igazítva közvetlenül az iskola befejeződése után nyitják meg a nagy közönség előtt az összes kinti medencét. A nyári szünet kezdetére így már a teljes kínálat a vendégek rendelkezésére áll majd. Félbeszakadt egy fővárosi koncert, miután fellépés közben újra kellett éleszteni az Egri Egyetemen tanuló Szolnoki Zsófia sárát. A Lufi a zenekar énekesnőjéhez azonnal oda sietett az egészségügyi személyzet, akik az életmentés után stabil állapotban adták át őt a mentőknek. A nőt kórházba szállították, az együttes pedig köszönetet mondott a gyors segítségért, írja a Megyei Hírlap. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontártétes betegeket látnak el, mondta rádiónak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentesítését.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hidegfront éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Flowrider és a Good Feeling, vele ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a Robertek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, a következő órában jön majd a popzene szenzációja, ugyanis hosszú évek után újra együtt láthatjuk színpadon Fergit és a Black Eyed Peas-t, úgyhogy erről fogok beszámolni, de csak 8 óra után, 9 óra után pedig a sportrovatban Szoboszlai Dominik, ugyanis most bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, ebben az órában van még idő, úgyhogy itt lesz velem például majd Jennifer Lopez az If You Had My Love-val, na meg, Nana és a Lowly most itt a Besten.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik a Black Eyed Peas csapata, nem akármilyen szenzációval, ugyanis az oldalukon ott lesz Fergie, ami bizony-bizony hosszú évek óta nem volt így. Úgyhogy a színpadon együtt láthatjuk őket, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, már biztos, hogy itt lesz velem Shakira is, méghozzá Lokával érkezik majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Meghallgatnák a lakókat, módosul a Ráczhegy közlekedése. Idén is vízre szállnak a petkalózok, bolygóbarát ízek az éttermekben. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Módosítják az Egri-Ráczhegy közlekedési rendjét, miután meghallgatták a helyiek véleményét az erre összehívott lakossági fórumon. Az itt élők mindennapjait már évtizedek óta nehezítik a közlekedési gondok, ezért szervezték meg a döntéshozók az újabb egyeztetést. A fórumon világossá vált, hogy a lakosok többsége nem támogatja a szélesebb körülváltoztatásokat, így csupán a Harangláb utca északi irányú egyirányúsításáról határoztak a szakemberek. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a valódi megoldást a Szalapart és Lilium utcák összekötése jelenteni, amihez a városvezetés már vizsgálja a pályázati forrásokat. A korábban elkészült útépítési terveket hamarosan aktualizálják, és amint meg lesz a szükséges pénzügyi háttér, elindulhat a beruházás, ígérik hivatalos oldalukon. Csütörtökön indul a 7. Petkupa környezetvédelmi verseny a Tiszatónál, ami a Heves vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádióknak Marga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commission-nek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hideg front éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és mellette a Black Eyed Peas csapatáról beszélünk, ugyanis hosszú évek után újra együtt állnak majd színpadon Fergie-vel, úgyhogy jönnek a részletek, na meg Nelly Furtado, ugyanis vele indulunk, ez a Turn of the Light.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette, a zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies WhatsApp-ja, vagy a Go Go Dolls és az Irish című szerzemény. Beindultak a pletykák nem véletlenül. Bár Fergie a kiválása óta szóró karrierjére és a családjára fókuszál, az utóbbi időben látványosan közeledett a korábbi tagokhoz. Decemberben már együtt ünnepelték a zenésznek az 50. születésnapját, a mostani közös színpadi szereplés pedig azonnal beindította a találgatásokat, hogy az eredeti négyes talán egy nagyobb közös projektre, vagy akár egy turnéra is készen áll. Több mint 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő formáció Las Vegasban egyértelműen bizonyította, a köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra, ez egy hatalmas dolog lenne. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Most viszont folytassuk a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Shakirával megyünk tovább, szól a Loka most itt a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd 9 óra után a sportrovatba Szoboszlai Dominikkal, és nem a ruhájáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy a Premier League rajongói összeállítottak egy álomcsapatot, és bizony-bizony Dominik benne van, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, van még hátra egy fél óránk, amit megtöltöttem ezekkel, de most egy rövid szünet, utána pedig a Maroon 5-val és a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkészült Eger új ebrendészeti telepe. Visszatér a sportág hazai élvonalába az egri férfi kézilabda csapat. Indul a zsűrizés a Virágos Magyarország versenyen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Elkészült az új ebrendészeti telep Eger egyik külső utcájában, a város pedig arról számolt be, hogy már a műszaki átadás is megtörtént, ami jelentős előrelépést jelent a helyi állatvédelemben. A fejlesztést a városvezetés saját forrásból indította el, majd később sikeresen támogatást nyert a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól. A beruházással korszerű vizsgálóhelyiséget, irodát és szociális blokkot alakítottak ki a szakemberek. A területen 15 új kennelt telepítettek, kiépítették azok szennyvízelvezető rendszerét, és ehhez nagyméretű gyűjtőtartályt is elhelyeztek. A teljes körbekerítés és a környezet rendezése mellett egy erősített térbetonburkolat is készült. A korszerűsített egri telepet az Állatokat Védjük Együtt alapítvány üzemelteti majd, ami a menhely működtetőjeként már évek óta fontos szerepet vállal a kóborállatok gondozásában. Kiharcolta a feljutást a legmagasabb osztályba az Eger férfi kézilabda csapata. Szabó Péter klubvezető a szezonzárón elmondta, hogy a nehéz helyzetből elért siker közös érdem, de a legfelsőbb liga még komolyabb munkát követel meg. A keret átalakítása már zajlik, 5 távozó játékos mellett napokon belül bejelentik az új érkezőket is, írja a Vármegyei Napilap. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek, kisebb és nagyobb falvak, a 30 000 fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Tavaly Eger városa a versenyen a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület külön díját nyerte el. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hidegfront éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Zalaegerszegen 26, Baján 28, Székesfehérvár 26 fokos lesz a mai napon, és Egerben pedig 25 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Ebből az órából van még hátra, mielőtt a sportrovatra rákanyarodnánk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem az Alcazar, a This Is The World We Live In-nel, na meg a For The Coast és az Inner Sunshine most itt a Beste.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig egy igazán friss, ropogós hír jön a sportvilágából. Egy kis színes Szoboszlai Dominikról, és nem a ruhájáról beszélünk, hanem arról, hogy a Premier League rajongói beleválogatták a 2025-26-os szezon álomcsapatába. Úgyhogy jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például George Michael már biztos, hogy gondoskodni fog a jó hangulatról, a Freedom-mal érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hamarosan az összes medencéjével várja a vendégeket az Egri strand. Koncert közben élesztették újra az énekesnőt, új módszerek a daganatos betegek fájdalomcsillapítására. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. A nyári szezonra kinyitnak az Egri strand, eddig még zárva tartó medencéi, írja a Heol. A létesítmény tájékoztatása szerint az egyik kénes termálvizes medence karbantartás miatt tart zárva a napokban, de a jövő hét elejétől már újra fogadja a vendégeket. A csúszda medence, a gyermek élmény medence, a baba medence és a verseny medence szintén nem működik még a helyszínen. Ennek oka, hogy ezek a szolgáltatások csak szezonálisan érhetők el a fürdőzőknek. A szakemberek a tervek szerint a tanév végéhez igazítva közvetlenül az iskola befejeződése után nyitják meg a nagy közönség előtt az összes kinti medencét. A nyári szünet kezdetére így már a teljes kínálat a vendégek rendelkezésére áll majd. Félbeszakadt egy fővárosi koncert, miután fellépés közben újra kellett éleszteni az Egri Egyetemen tanuló Szolnoki Zsófia sárát. A Lubfia zenekar énekesnőjéhez azonnal oda sietett az egészségügyi személyzet, akik az életmentés után stabil állapotban adták át őt a mentőknek. A nőt kórházba szállították, az együttes pedig köszönetet mondott a gyors segítségért, írja a Megyei Hírlap. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontártétes betegeket látnak el, mondta rádiónak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalom.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hidegfront éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szoboszlai Dominika Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, ami a 2025-ös és 26-os szezonra vonatkozik. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, június 7, vasárnap, és természetesen az Outcast és a Hey Ya, övéki az indulás.
0: Best FM,

legjobb zenék. Hatalmas elismerésben részesült a magyar válogatott csapatkapitánya. A szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik is helyet kapott a 2025-ös, 26-os Premier League szezon hivatalos álomcsapatába. A Premier League honlapján lebonyolított voksoláson a világ minden tájáról több mint 200 ezer drukker állította össze a képzeletbeli kezdő 11-et egy 60 fős elit listáról. A bravúr értékét pedig az növeli, hogy Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bekerült a Liverpool keretéből. Gratulálunk Dominiknak, nagyon sok sikert kívánok még neki a Premier League-ben, vagy egyébként ahol folytatja, mert szerintem egyébként ez egy nyitott kérdés, de hát nem tudom, én nem szeretném sejtetni a jövőt. Egy biztos, hogy kedden válogatott meccs, méghozzá Debrecenben játszik majd a magyar válogatott a nagyerdei stadionba, úgyhogy figyelünk oda is, csak úgy, mint ahogy a Puskásban is figyeltünk múlt héten pénteken este Szoboszlaiékra, ahol 2-1-re győzték le Finnországot. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítás. Sheryl Crow is itt lesz velem a Fight for This Love-val, na meg George Michael és a Freedom, övé a folytatás most itt a Best-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Will Smith és a Man in Black. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem hamarosan Curtis és a Kegyelem, most a folytatás viszont Princey, és ez a Greatest Romance Ever szól. Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenéket, még én hozom egészen délig, hogy jól teljen, a délelőtt indul a Best hétvége, itt lesz a következő órában velem. Például majd CG Lewis az Art to the Evil érkezik ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Meghallgatnák a lakókat, módosul a Ráczhegy közlekedése. Idén is vízre szállnak a petkalózok, bolygóbarát ízek az éttermekben. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Módosítják az Egri Ráczhegy közlekedési rendjét, miután meghallgatták a helyiek véleményét az erre összehívott lakossági fórumon. Az itt élők mindennapjait már évtizedek óta nehezítik a közlekedési gondok, ezért szervezték meg a döntéshozók az újabb egyeztetést. A fórumon világossá vált, hogy a lakosok többsége nem támogatja a szélesebb körülváltoztatásokat, így csupán a Harangláb utca északi irányú egyirányúsításáról határoztak a szakemberek. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a valódi megoldást a Szalapart és Lilium utcák összekötése jelenteni, amihez a városvezetés már vizsgálja a pályázati forrásokat. A korábban elkészült útépítési terveket hamarosan aktualizálják, és amint meg lesz a szükséges pénzügyi háttér, elindulhat a beruházás, ígérik hivatalos oldalukon. Csütörtökön indul a 7. Petkupa környezetvédelmi verseny a Tiszatónál, ami a Heves vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádióknak Marga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld tartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4 legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Szinte teljesen zavartalan lesz ma a napsütés Egerben, így egészen 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és majd éjszaka is csak 17 fokig hűl a levegő. Keddig tart a melegedés, akkor 30 fok lehet a maximum, utána egy hidegfront éri el térségünket, ami zivatarokkal, megélénkülő széllel, csapadékkal hoz lehűlést. Csütörtökön legfeljebb 23 fokra számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van, vasárnap, indul a Best hétvége, a legjobb zenék társaságában tölthetjük egészen este 6-ig az időnket. Az első két órában velem, és természetesen például ebben az órában az Aerosmith-szal, C.G. Lewis-szal, na meg a The Corrs-szal.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 1999 tavaszára kell most visszarepülnünk ahhoz, hogy a következő sláger megszólaljon, és egy új kezdet Jerry Halliwellnek az életében. A Look At Me-vel megyünk tovább most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Aerosmith és az Amazing. Szép napot kívánok mindenkinek. A névnaposok a mai napon a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Leeson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként június 7-e van vasárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Dübörög majd a Best hétvége, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz Kylie Minogue és Robbie Williams közöse, a Kids.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy közös óránk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint reggel 6 órától mostanáig, de jön, ami még nem volt. Például a Molokko is itt lesz a Time Is Now-val, na meg Mark Ronson és Amy Winehouse közöse, a Valerie szólni fog majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítséget kapnak a daganatos betegek. Szigorított a FIFA, nem lehet vuvuzelázni a világbajnokságon. Több száz kamion lepi el Békés Csabát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball-VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó órán következik a mai napra, amiben természetesen, ahogy ígértem, jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a Best hétvége, dübörgünk ebben az órában is, és hát én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, úgyhogy gyorsan elpörgetjük az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan. Hát erről gondoskodok, ugyanis itt lesz velem Mark Ronson és Amy Winehouse, na meg Christina Aguilera.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és az Ott vársz rám. Hát nem tudom, ki hol vár rám, egy biztos, hogy ránk most azt fog várni, hogy irány a klubok világa. És egy olyan ikonikus felvétel, ami az ilyen klasszik szettekből kihagyhatatlan, ugyanis irány Görögország. Nem tudom, hogy miért kapta pontosan ez a dal ezt a címet, de ez a Grease 2000 most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a Too Hot. Szép napot kívánok mindenkinek, a mai napon a névnaposok, a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neesont köszönhetem, egyébként június 7-e van vasárnap. A legjobb zenékkel pedig hamarosan majd megyünk tovább, ugyanis most egy rövid szünet következik, de nem kell izgulni, az óra végéig még hozok hatalmas lágereket. Például itt lesz velem a Duran Duran és a Reach Up for the Sunrise, na meg Rihanna, a Pond the Replay-jel övé lesz majd a közvetlen folytatás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Diaz és a Minden másképp lesz. Az én időm lejárt, érkezik Bénémet Dia, ővé a folytatás egészen este 6 óráig, aztán pedig majd mixben szólnak a legjobb zenék, a Night Shift csapata jó voltából, hiába van vasárnap, ők itt vannak a hét minden napján, és hogyha vasárnap, akkor pedig a Lounge Mixé a főszerep, az első órába érkezik White Boy, ő a házigazda, ugye, mint egyébként minden nap, a második órában pedig Németi érkezik, ő pedig a vasárnapi állandó rezidensünk, úgyhogy rájuk lehet számítani majd, na meg Big Falvi Tamásra egészen éjfélig 8 óra után. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, jövő héten reggel találkozunk legkésőbb itt a Best FM-en mindenkinek. Jó délutánt és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára a Durán Durán felvételét indítom. Jön a Reach Up for the Sunrise most itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társadalom megújítására szólította fel a fiatalokat a pápa, lövöldözés Toledóban, győzelemmel hangoltak a VB-re a brazilok és az argentinok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalokat a társadalom megújítására szólította fel 14. Leó pápa Madridban. Az egyhetes spanyolországi látogatásán résztvevő egyházfő egy több százezer fiatalt megmozgató ima virrasztáson arról beszélt. A közöny a háború és a hazugság helyett a szeretet, az igazság és a hit útját kell választani. A pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy családjukban, iskolájukban és munkahelyükön is a pozitív változások képviselői legyenek. 14. Leó pápa ma Madridban mutat be szabadtéri szentmisét, amelyre a szervezők 1 millió résztvevőt várnak. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio államban. A támadás a toledói Old West End Fesztivál közelében történt, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A hatóságok szerint a lövöldözők valószínűleg egymást vették célba, a lövések azonban több fesztiválozót is eltaláltak. Két sérült állapota kritikus, az elkövetők továbbra is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A történtek miatt a fesztivál mai programjait törölték. Új Odu Park segíti a madarak és denevérek megtelepedését Szegeden, a Tisza és a Maros találkozásánál. Az uniós támogatással megvalósuló természetvédelmi fejlesztés részeként csaknem 500 madár és denevérodut, valamint vércse és kubikládát helyeznek ki. A szakemberek szerint a denevérek és énekes madarak a csípőszúnyogok számának csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A programhoz iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények is kapcsolódnak. Győzelemmel hangolt a labdarúgó világbajnokságra Brazília és Argentína. Carlo Ancelotti együttese 2-1-re verte Egyiptomot. A címvédő Argentína könnyed sikert ért el Honduras ellen, 2-0-ra nyerte a dél-amerikai válogatott Martinez és Simeone találataival. A labdarúgó világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, csütörtökön kezdődik. Először lesz 48 csapat a tornán, összesen 104 mérkőzést rendeznek az előttünk álló több mint egy hónapban. Folytatódik a meleg nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, vagyis indul a Best délután velem Béni Mezdiával, és olyan nagy slágerekkel, mint az All for One és az I Swear, na de itt lesz Ellie és a Two Times-szal, és hamarosan Freddy is énekel nekünk. Most pedig Nellyvel indítok egy 2001-es slágerével, ez pedig nem más, mint a Ride With Me. Tárgyozzunk együtt ma is.
0: Best

Beszélem a legjobb zenék, az All For One és az Ice Fair 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 500 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All For One és az Ice Fair itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Vácon közművezetéket javítanak, így a 36-os kilométer környékén félpályás korlátozás és sebességkorlátozás követel figyelmet, ez okozza a lassulást. Aztán Récsák és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig építési munkákat végeznek Vecső és átkelési szakaszán a főutcában a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szolnokon pedig a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, az arra autózók torlódásra számítsanak. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es, na maga 2000-es évek legnagyobb kincseit hozom a folytatásban is. Jön például Justin Timberlake is. Ez lesz a Señorita és a Deep Swing is itt lesz velünk az In The Musical.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A pedagógusokat ünnepeljük. Jön a Monte Carlo-i Forma 1-es futam, fokozódik a hőség, 30 fok feletti csúcsok lesznek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 1-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a tanárokat és az óvodapedagógusokat a kormány több tagja is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, olyan értékelési rendszerre van szükség, amely támogatja a pedagógusokat, segíti szakmai fejlődésüket, és bizalomra, valamint együttműködésre épül. A tárcavezető szerint a pedagógusok nem csak tanítanak, hanem közösségeket formálnak, és a jövő generációit készítik fel az életre. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Form 1-es monakói nagydíjon. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája nyerte az időmérőedzést tegnap, ezzel pályafutása 4. pole pozícióját szerezte meg. Mellőle a 4-szeres világbajnok Max Verstappen rajtolhat, míg a második sorból Lewis Hamilton és a hazai pályán versenyző Charles Leclerc várhatja a rajtot. Antonelli legnagyobb VB rivális a George Russell csak a 6. helyet szerezte meg, míg a címvédő Lando Norris a 8. rajtkockából indul. A monakói nagydíj ma 3 órakor kezdődik. Zömmel napos időben lesz részünk, gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az 1 órát, és én Bénémet Dia vagyok, és robogunk tovább a kedvencekkel, olyanokkal, mint például a Maroon 5 és a Payphone, itt lesz Zséda is perceken belül az óceánnal, most pedig a Deep Swing érkezik az In The Musical, ami 2001-ben jelent meg, és a klasszikus house zene aranykorának egyik tipikus klubhimnusza lett.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék, a Step by Step 1997-ben jelent meg Whitney Houstontól, ami eredetileg Annie Lennox szerzeménye, amelyet aztán Whitney Houston újra gondolt, ilyen gospel R&B hangzással, így sokkal felemelőbb és nagyívűbb lett ez a verzió. Egy belső utazásról szól, arról, hogy az ember fokozatosan, lépésről lépésre halad át a nehézségeken, még ha az út bizonytalan is. Ezzel folytatjuk most. Whitney Houston és a Step by Step itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék, gyorsan az utakról. Az M6-oson például a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 179-es kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Aztán az egyes főúton Budaörs határában a 8-as kilométernél található Budakeszi csomópont kanyarodó sávjában, a Gyál utcában napközben burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért félpályás korlátozás várható. És ugyancsak az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek mindkét irányban, útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtöbb slágerek szólnak ma is, érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is. Az óra kezdő slágere pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, elindult az új éghajlati portál, egyre több pollen lehet a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok-zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 2 óra után, és én Béri Meddia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. A vasárnapi Best délutánból nem hiányozhat a Soul to Soul slágere. Jön a Get a Life, most pedig a Rizzo Kicks-el megyünk tovább. Egy 2011-es slágerrel, a brit duó egyik legnépszerűbb slágere érkezik. Down with the Trumpets,
0: itt a Best

Best FM, a legjobb zenék. Most jön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus a Hanson együttestől, a Bop, egy 1997-es világsláger, ugye 97-ben jelent meg, és azonnal berobban több országban is listavezető lett. A Hanson tagjai testvérek, és mindannyian még tinik voltak a siker idején. A dal és az együttes több Grammy Awards jelölést is kapott, a videóklipje pedig tele van színes vidám jeleneteket, tipikus 90-es évek hangulatát idézi. Szól is itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Veszem a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk az M5-ösön például Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Érdnél a 14-es és a 26-os kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sáv járható, Budapest felé a 18-es kilométernél lévő érdészaki part terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és a Szekszárd Gemenc csomópontnál is burkolatfelújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent slágerét hallgattuk, ez volt a PIMP, és Anesthésiával megyünk tovább hamarosan, rögtön a hírek után jön a Paid My Dues, most pedig egy hazai sikert indítok, következik a Krisztál és a Vigyázz Rám itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Hamarosan az összes medencéjével várja a vendégeket az Egri strand. Koncert közben élesztették újra az énekesnőt, új módszerek a daganatos betegek fájdalomcsillapítására. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. A nyári szezonra kinyitnak az Egri strand, eddig még zárva tartó medencéi, írja a Heol. A létesítmény tájékoztatása szerint az egyik kénes termálvizes medence karbantartás miatt tart zárva a napokban, de a jövő hét elejétől már újra fogadja a vendégeket. A csúszda medence, a gyermek élmény medence, a baba medence és a verseny medence szintén nem működik még a helyszínen. Ennek oka, hogy ezek a szolgáltatások csak szezonálisan érhetők el a fürdőzőknek. A szakemberek a tervek szerint a tanév végéhez igazítva közvetlenül az iskola befejeződése után nyitják meg a nagy közönség előtt az összes kinti medencét. A nyári szünet kezdetére így már a teljes kínálat a vendégek rendelkezésére áll majd. Félbeszakadt egy fővárosi koncert, miután fellépés közben újra kellett éleszteni az Egri Egyetemen tanuló Szolnoki Zsófia sárát. A Lufi a zenekar énekesnőjéhez azonnal oda sietett az egészségügyi személyzet, akik az életmentés után stabil állapotban adták át őt a mentőknek. A nőt kórházba szállították, az együttes pedig köszönetet mondott a gyors segítségért, írja a megyei hírlap. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontártétes betegeket látnak el, mondta rádiónak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalom impulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentesítését.
3: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Nyárias meleg uralkodik Eger környékén, jelenleg 29 fokot mérhetünk, de a jobbára zavartalan napsütésnek köszönhetően a következő napokban 1-2 fokkal még ennél is melegebb lehet. Utána azonban megszakad a kánikula, szerdától egy hideg front alakítja az időjárást, zivatarok hoznak csapadékot és lehűlést, csütörtökön 23 fok lesz a csúcs, majd csak lassan melegszik újra. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Az országban több helyen kialakult már csapadék, rövidebb ideig záporok, zivatarok, de szerintem úgy tűnik, hogy mi ebből nem kapunk semmit. Jelenleg 28 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. Jönnek a dalok, elsőként Rianától.
2: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 28 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban Hittegerben. Hogyha röviden, tömören kellene a következő pár napot elemezni, hogy milyen időre számíthatunk, akkor marad ez a 30 fok körüli hőmérséket, inkább alatta maradunk a következő három napban, aztán szerdán érkezik majd valamilyen front, ami hozza magával azt a csapadékot, amire már meg is kaptuk a citromsárga riasztást itt Hevesvár megyében. Tehát addig pedig azért a szél megélénkül, hozhat magával ide hozzánk is záporokat, zivatarokat, ami természetesen rövid ideig tart majd, akár a mai napon, még az esti órákban, vagy netalántán a holnapi napon, de azért belerondíthat egy-két kültéri programba. Érdemes mindig megnézni az applikáción keresztül, hogy közelít-e valami, vannak radarok, amelyeken keresztül meg tudjuk ezt nézni. Bár most a közelünkben sincs csapadék, és ezt nem csak itt Egerre és a környékre gondolok, hanem Hevesvár megyében nincs egyáltalán. Tőlünk keletre Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Szabolcs-Szatmár vármegyében viszont van, és ott kint is van mind a két vármegyében a citromsárga riasztás. Amit mondtam és említettem, hogy front majd valamikor szerdán érkezik, addig azért marad ez a 30 fok körüli hőmérséket, ez mondjuk többeket megviselhet, viszont érdekes az, és elgondolkodtató, hogy manapság már azt kell kiemelni, hogyha egy nap normális, és a mai napunk kifejezetten normális, nagyon kiegyensúlyozott a humán meteorológiai, orvos meteorológiai helyzet, erre számíthatnak ma a frontérzékenyek, időjárás érzékeny emberek. Azok, akik viszont extrém módon reagálnak az időjárásra, a nagy napi hőingás azért megviselheti őket. Érdemes odafigyelni az UV-sugárzásra, ha már említettem ezeket a programokat, amelyek ott vannak az okostelefonon, azon keresztül megnézhetjük, hogy éppen milyen sugárzás van ott, ahol vagyunk, UV-indexre gondolok. Jelenleg itt Egerben 7-es, azért ez magasnak mondható. Szerintem majd olyan 5-6 óra környékén átmegyünk a mérsékeltbe, és utána 6-7 óra környékén pedig már alacsonynak mondható majd az UV-sugárzás, kiindulva az előző napokból. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is jöjjenek a jó dalok Ruzsa Magditól, most pedig itt van a Night Clawers a Besten.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. A Robertek ma a fő-fő névnaposok. Június 7-e van vasárnap, őket találjuk meg a naptárban. Vannak még a mai napra névnaposok, nézzük szépen sorban őket. Ariadna, Ariadné, Arianna, Adrien, Berengár, Bogumil, Énok, Énók, rövidóval, hosszóval, Gottlieb, Jeremy, Jeremiás, Kocsárd, Oriana, Robertin, Robertina, Roberto, Robin, Robinson, Sebes és Seherezzádé nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. A Robert egy germán eredetű férfi név, a Hrodbert névből jön, a jelentése fényes, dicsőség. A Robertekre jellemző a kedvesség, jó emberek. Rengeteg tisztelet van bennük mások iránt, nehezen tűrik az igazságtalanságot, hát ennek sokszor hangot is adnak. Ezt mondja a számmisztika a Robert név elemzése után. A kutyusok közül a Báró és a Rozsdás nevűek, a cicák közül a Dia és a Félix nevűek, hörcsögök legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degúk közül pedig a Zajcsi nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jöjjenek a születésnaposok, azért említem mindig ezt az időpontot itt 3 és 4 óra között, ezen belül is inkább így 3-4 környékéhez húzva, mert ilyenkor fel tudják köszönteni a rokonokat, az ismerősöket, a kollégákat, bármikor csatlakozhatnak, ott van a közösségi oldal, megtalálnak minket, Best FM Eger, így kell keresni. SMS, Viber, telefonszám 0620-355-65-55-ös. No, de nézzük, hogy mi jellemző a születésnaposokra, azokra, akik június 7-én születtek, az ikrek csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon vidám, rokonszenves, vonzó emberek. A hibáik, hogy túlságosan szórakozottak, és néha olyan ridegnek, hidegnek tűnhetnek. Az egészségi állapotuknál a fogukra érdemes nagyon odafigyelni, és a gyomrukra. A hivatás résznél pedig azt írja a nagykönyv, hogy kiválóak építőmérnöknek, építésznek, festőnek, vagy éppen stilisztának. Ez is itt áll a nagykönyvben. Mindig elmondom, én csak a rövidített változatot mondom, de az a könyv, amiben ez le van írva, az egy teljes A4-es oldalon keresztül elemzi a születésnaposokat. Mit üzen a születésnapod, ez a könyvnek a címe? Nézzük, hogy kik ünnepelnek a mai napon itt Egerben és a környéken. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Rákosi Katalint, nagy-nagy pusszantás neki, a mai nap szülötte. Ma van Nádasi Istvánnak is a születésnapja, nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk. Ma van Németh Mónikának is a születésnapja, ő is június 7-én született, Isten éltesse. Molnár Csengének is nagy puszit küldünk, bár ő elköltözött már Egerből, de remélem, hogy itthon ünnepli a születésnapját, és most ezt hallja. Kis Sándornak is ma van a születésnapja. Jó egészséget! Bércesi Tamásunk is születésnapos, bár ő is Budapesten él, de azért a születésnapot érdemes itthon tartani, és Berencsi Balázsnak is ma van a születésnapja, ő is június 7-én látta meg a napvilágot. Ha kihagytam bárkit, jelezzék, írjanak, hívjanak. Jön a Blaha Louisiana, előtte pedig a C-Black és a Time is Ticking Away itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik június 9-én kedden, együtt teljes a város. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az esélyegyenlőség napján az Uránia IFI pont és közösségi térbe. A nap során interaktív érzékenyítő élményekkel, civil közösségek bemutatkozásával, filmvetítéssel és kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Kipróbálhatjuk, milyen kerekesszékkel közlekedni, megtapasztalhatjuk, milyen látás nélkül tájékozódni, vagy netán szájról olvasni, hallás nélkül, mindez az Uránia IFI pont és közösségi térben. 10 órakor kezdődnek a programok, kedden, az esélyegyenlőség napján. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Elkészült Eger új ebrendészeti telepe. Visszatér a sportág hazai élvonalába az egri férfi kézilabda csapat. Indul a zsűrizés a Virágos Magyarország versenyen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Elkészült az új ebrendészeti telep Eger egyik külső utcájában, a város pedig arról számolt be, hogy már a műszaki átadás is megtörtént, ami jelentős előrelépést jelent a helyi állatvédelemben. A fejlesztést a városvezetés saját forrásból indította el, majd később sikeresen támogatást nyert a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól. A beruházással korszerű vizsgáló helyiséget, irodát és szociális blokkot alakítottak ki a szakemberek. A területen 15 új kennelt telepítettek, kiépítették azok szennyvízzel vezető rendszerét, és ehhez nagyméretű gyűjtőtartályt is elhelyeztek. A teljes körbekerítés és a környezet rendezése mellett egy erősített térbetonburkolat is készült. A korszerűsített egri telepet az Állatokat Védjük Együtt alapítvány üzemelteti majd, ami a Menhely működtetőjeként már évek óta fontos szerepet vállal a kóborállatok gondozásában. Kiharcolta a feljutást a legmagasabb osztályba az Eger férfi kézilabda csapata. Szabó Péter klubvezető a szezon zárón elmondta, hogy a nehéz helyzetből elért siker közös érdem, de a legfelsőbb liga még komolyabb munkát követel meg. A keret átalakítása már zajlik, 5 távozó játékos mellett napokon belül bejelentik az új érkezőket is, írja a Vármegyei Napilap. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek, kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
3: Tavaly Eger városa a versenyen a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület külön díját nyerte el. Nyárias meleg uralkodik Eger környékén, jelenleg 29 fokot mérhetünk, de a jobbára zavartalan napsütésnek köszönhetően a következő napokban 1-2 fokkal még ennél is melegebb lehet. Utána azonban megszakad a kánikula, szerdától egy hidegfront alakítja az időjárást, zivatarok hoznak csapadékot és lehűlést, csütörtökön 23 fok lesz a csúcs, majd csak lassan melegszik újra. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, 2 perccel vagyunk 4 óra után, én pedig Rolicek Judit vagyok. Attila küldött nekünk nem olyan rég egy üzenetet, hogy az egyenesben a Zsórinál mérik a sebességet. 0620 355 65 55-ös, hogyha bármi van. Kezdünk, itt van elsőként Florida Bester.
0: 100,7 Best

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jók a közlekedés időjárási feltételeit nálunk Egerben, a környéken, viszont hogyha észak-kelet irányába indulnak, átmennek a határon, Vármegye határról beszélek, és Borsodaba úgy Zemplénbe csöppennek, ott már vannak helyek, ahol záporok, zivatarok tarkítják a mai napot, csak óvatosan mérnek, és ezt az óra elején említettem, a Zsórinál az Egyenesben. Most pedig íme a Bon Jovi és a Keep the Faith a Besten.

0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town to see the world.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa. Minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata. Terjedése pedig kisebb szélben és nagyon-nagyon gyorsan terjedhet. A következő időszakban helyenként várható ugyanis kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton. Ezzel indokolták az intézkedést. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút és a közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják inkább. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat sajnos tüzet. Erdőtűz.hu, katasztrófavédelem.hu, itt vannak még a tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról információk. Nálunk pedig újból dalok, érkezik CJ Louise és a Sweets for My Sweet itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik június 9-én kedden, együtt teljes a város. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az esélyegyenlőség napján az Uránia IFI pont és közösségi térbe. A nap során interaktív érzékenyítő élményekkel, civil közösségek bemutatkozásával, filmvetítéssel és kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Kipróbálhatjuk, milyen kerekesszékkel közlekedni, megtapasztalhatjuk, milyen látás nélkül tájékozódni, vagy netán szájról olvasni, hallás nélkül, mindez az Uránia IFI pont és közösségi térben. 10 órakor kezdődnek a programok, kedden, az esélyegyenlőség napján. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Meghallgatnák a lakókat, módosul a Ráczhegy közlekedése. Idén is vízre szállnak a petkalózok, bolygóbarát ízek az éttermekben. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Módosítják az Egri Ráczhegy közlekedési rendjét, miután meghallgatták a helyiek véleményét az erre összehívott lakossági fórumon. Az itt élők mindennapjait már évtizedek óta nehezítik a közlekedési gondok, ezért szervezték meg a döntéshozók az újabb egyeztetést. A fórumon világossá vált, hogy a lakosok többsége nem támogatja a szélesebb körülváltoztatásokat, így csupán a Harangláb utca északi irányú egyirányúsításáról határoztak a szakemberek. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a valódi megoldást a Szalapart és Lilium utcák összekötése jelenteni, amihez a városvezetés már vizsgálja a pályázati forrásokat. A korábban elkészült útépítési terveket hamarosan aktualizálják, és amint meg lesz a szükséges pénzügyi háttér, elindulhat a beruházás, ígérik hivatalos oldalukon. Csütörtökön indul a 7. Petkupa környezetvédelmi verseny a Tiszatónál, ami a Heves vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádióknak Marga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commission-nek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Nyárias meleg uralkodik Eger környékén, jelenleg 29 fokot mérhetünk, de a jobbára zavartalan napsütésnek köszönhetően a következő napokban 1-2 fokkal még ennél is melegebb lehet. Utána azonban megszakad a kánikula, szerdától egy hidegfront alakítja az időjárást, zivatarok hoznak csapadékot és lehűlést, csütörtökön 23 fok lesz a csúcs, majd csak lassan melegszik újra. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, 2 perccel vagyunk 5 óra után, én pedig Rolicek Judit vagyok. A szél miatt hűvösebbnek érezhetjük az időt, de hát így is 27 fokot mutatnak még mindig a hőmérők itt Egerben, használják ki. Jön a Bermuda, elsőként pedig íme a Deja Vu, és az I Can't Stop a Best-en.
0: 100,7 Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Akira

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jövő héten pénteken este 6 órától rendezik meg a mozgás éjszakáját. Ez az egyik legnagyobb szabadidő sportesemény az országban, amelyhez idén is csatlakozik Eger. Ismét a sporté és az aktív kikapcsolódásé lesz az este. Ez tehát jövő hét péntek. Az esemény célja, hogy minél többen próbáljanak ki különböző mozgásformákat, fedezzék fel a sport közösségépítő erejét, és töltsenek el egy lendületes, aktív estét Egerben. A programok 6 órától indulnak, és több helyszínen, egészen az éjszakában nyúlóan várják az érdeklődőket. A mozgás éjszakája Egri programjainak központi helyszínei között lesz a sportcsarnok, az érsekkert, a stadion, és a városon áthaladó 15 kilométeres éjszakai kerékpártúra útvonala is. A kínálat rendkívül sokszínű lesz, a résztvevők többek között kipróbálhatják a street workoutot, a streetballt, a kispályás labdarúgást, a vívást, a szivacs kézilabdát, az ugrókötelet, a jogát, a pilateszt, a zumbát, a fitnesst, a trambulint, valamint különböző táncos és aerobik programok is lesznek. A küzdősportok kedvelői sem maradnak program nélkül. Lesz birkózás, cselgáncs, ökölvívás, karate, thaibox, aikido, kempó, illetve ezeknek a kipróbálási lehetősége is. A csarnok előterében parasportokkal, vöröskeresztes programokkal, asztali tenisszel és tájfutással is készülnek. A hivatalos megnyitó este 7 órakor lesz a Kemény Ferenc sportcsarnokban, ahol közös flashmobbal és ugráló kötélsóval indítják el az estét. A program egyik látványos eleme lesz az este 9 órakor kezdődő fáklyás futás. Az érsekkertből szökőkúttól indulva, az érsekkert játszóterétől este 7:30-tól indul a 15 kilométeres éjszakai kerékpáros felvonulás, amely Eger utcáin halad majd át. A programok ingyenesen látogathatók, ugyanakkor a részvételhez regisztráció szükséges. mozgáséjszakája.hu. Itt találjuk meg a részleteket, és hogyha valaki lemaradt volna, hogy melyik sporttal mikor találkozhatunk, érdemes ellátogatni az egerhírek.hu oldalra, vagy a már említett, mert hogy itt is megtaláljuk külön Eget, mozgáséjszakája.hu. Most pedig újból dalok jön, Vanessa Amarosi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a lounge stílusú dalok, jó kis relax, este 6 és 8 óra között, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Németivel, én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!
1: Szóljon

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezek a

0: strandokon. Minimum kettő, jobb esetben három önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágás, rovarcsípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni második és negyedik század között lehetett lakott. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Trust FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabatéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő sláger igazi kulturális jelenségé vált akkor, amikor megkapta azt a titulust, hogy ez lehet a Verdák betét dalam. Szerintem minden szülő, minden felnőtt meg gyerek ismeri, mert hát elképesztő siker lett a film, és így a dal is. Ez Rascal Flatts és a Life is a Highway.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok fánit,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a projekt, amit Nagyjáli énekesnő és dalszerző és Markus Moser producer alkotta. Ha minden igaz, akkor 30 perc alatt írták meg, és egy átbulizott éjszaka szerzeményem. De milyen jó buli lehetett, atya világ! Jön a Rapture!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez volt a Westlife 9. olyan slágere, ami első helyezett lett az angol listákon, ezért nagyjából rekordtartó. Hogy miről van szó? Hát az Uptown Girl-ről a Westlife-tól már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi, ikonikus fekete-fehér videóklip, amely a poptértörélem egyik leglátványosabb vizuális alkotása. Hogy kiről, vagy éppen miről van szó, vagy kikről, hát ő Madonna és a Vogue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre marad a napos nyári idő, szolgálatban áll a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csaknem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei Napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni második és negyedik század között lehetett lakott. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és indul egy újabb óra telepakorban nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal, és hát persze azzal az igazi Best FM-es feelinggel. Yves LaRocque kezdi az órát, ez kérem szépen a Rise Up, úgyhogy emelkedjünk fel mi is.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. A két úriember, hölgyek, urak elválaszthatatlan barát volt, viszont ez volt az utolsó dal, amin így nagyon együtt működtek, hiszen utána Will Smith elkezdett úgymond a szóló karrierjén, na meg hát a filmes karrierjén dolgozni. Ez DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince közöse, a Boom Shit.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer megkérdezték 50 Centet, hogy mivel kereste a legtöbb pénzt. Erre ő azt mondta, hogy nem a zenével, nem a filmekkel, nem a reklámokkal, hanem vízzel, hiszen teljesen meg volt rökönyödve, hogy veszik az emberek a palackozott vizet, amikor az folyik a csapból. Ő is neki járt ezt gyártani, mellé tette a nevét, és nagy valószínűséggel ömlött a della. Ennyi, most pedig nálunk jön a Candy Shop, ott is ömlik valami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután kiváltak a Spice Girls-ből, pontosabban a Spice Girls felbomlott, hát eléggé nagyot kellett durrantani ahhoz, hogy nagyjából megmaradjon az ember így a zenei szférában. Messinek viszont sikerült, lehet, hogy az volt az egyik indoka, vagy lehet, hogy ez volt az egyik oka a sikernek, hogy a következő dal videóklipjét a spanyolországi Ibiza szigetén forgatták, és ott egy nagyon komoly klubban. Bizony, na, jön az I Turn to You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem nagyon akarok én videoklipekről beszélni, de itt most muszáj, hiszen jön a Fatboy Slim és a Praise You, és a hozzá készült klip a pop történelem egyik legviccesebb és leghíresebb alkotása. A rendező Spike Jonze gondolt egy nagyot, és egy amatőr tánccsoporttal rejtett kamerákkal felvéve, úgymond egy ilyen flashmobot csináltak a teljesen, de teljesen tudatlan járókelők között, és amúgy pár száz dollárból csinálták meg az egészet, tehát nem volt olyan nagy durranás, viszont az MTV Video Music Awards-on hát nyert. Ennyi. Jön a Praise You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik számlálás, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy már mindenki pihen, vagy legalábbis gondolt rá. Nálunk viszont most munka van, és hogy erre ráelősítsünk, így jön Kelly Rowland és a Work. Na gyerünk!
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek a névnapok kapcsán. Ajaj, június 8-a van holnap, ami azt jelenti, hogy Medard névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágneseket, az Ellákat, a Helmákat, az Izabellákat és a biztonság kedvére a Vilmosokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozd, tessék felköszönteni. És pont, na, nálunk pedig a folytatásban jön a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Outkast lágert a Rolling Stone magazin beválasztotta a történelem 500 legjobb száma közé, és a kritikusok a mai napig Big Boy karrierjének egyik legstílusosabb és legkifinomultabb pop-rap felvételeként emlegetik. Na kérem szépen, ez a The Way You Move.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nem tudom, hogy ki hogy van veled, de nekem Beyoncé mindig is olyan lesz, hogy hosszú, gyönyörű, szép haj, nagyon csinos test, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a rövid haj, amit múltkor vagy nemrég megpróbált, és valahogy nagyon nem jött be. Úgyhogy én el is engedem, és remélem, hogy hall engem, és változtat. Ha meg nem, akkor meg azt mondom, hogy változtasson. Na mindegy, jön a Naughty Girl, az biztos.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és még 11 óra előtt szerintem pont belefér a hip-hop történelem egyik legnagyobb klasszikusa. Csak szólok, ez nem más, mint Warren G és a Regulate.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem már mindenki közel van a pihenéshez, hiszen ez már a vasárnap utolsó órája, amit az isteni Taylor Swift kezd. Ez a You Belong With Me. Az a kemény.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, milyen idő lesz holnap. Na vágjunk is bele, 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, és a biztonság kedvéért marad a zápor és zivatar. Jaj, de jó nekünk, úgyhogy ennyi, ezt adta a gép, hát nem életileg valaha jobb lesz. Az viszont biztos, hogy nálunk most a folytatásban Robbie Williams érkezik, ez a Let Me Entertain You.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Magyar song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ezzel a szerzeménnyel jelezte Király Viktor azt, hogy ő nem csak ilyen szerelmes meg ömlengő dalokat tud csinálni, hanem igazi kemény bulizós lágereket is, mint például a következő. Ez a Fire!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, és hogyha úgy van, bekövetni és belájkolni. De ezt szerintem már ti tudjátok nagyon jól. Viszont azt nem, hogy mivel jövünk a folytatásban, pedig kéne, hiszen jön a Soul Searcher és a Feeling Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és üdv mindenkinek, hiszen eljött a búcsú ideje. Remélem mindenki jól érezte magát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mondanám, hogy jövő héten találkozunk, de nem, hiszen egy pár napra elhúzzanok pihenni. Úgyhogy Whiteboy várma titeket a szombat és vasárnap is. Na mindegy is, én viszont most leléptem, úgyhogy üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Valamikor találkozunk, addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg,